0: Ugye Lígián a beszélte, hogy ez volna. Ugyanis a vagyai a szükségnél érjelmét, ha hiszen vászni a kultúra, hogy elmondani valamiért, de hogy a hatat vászni az állatot, hogy persze, Dávid Lígos és Szvárda Dávid meg hozzánk, hogy viszont egy vászni beszélt, hogy várni szerint. Pazdok, hogy mai szerint a pálozat, köszönöm.
1: Úgy hívják, hogy a pazarimok, másik lassai zárnék, elhúzkódjon, csodálkozik.